Köszöntjük Ilona nevű hallgatóinkat! Az Ilona női név a Helena régi magyarosodott alakváltozata, pontos jelentése vitatott. Számos híres személy kapta ezt a nevet, Zrínyi Ilona grófnő, második Rákóczi Ferenc édesanyja, Elek Ilona olimpiai bajnok vívó, Béres és Bence Ilona színészek, Medvecki Ilona díva, és nem utolsó sorban ön kedves Ilona, aki most a rádiót hallgatja.

borult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant,

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Közös sportprogramokkal ösztönzik az egyetemi dolgozókat. Emberkereskedelem Hajdú-Biharban lezárult a nyomozás. Melegebb időre számíthatunk majd. Kis Dániel vagyok. Egyre több debreceni egyetemi munkavállalót mozgat meg az intézménye dolgozói mozgásprogramja. A kezdeményezésben már mintegy 1700 munkatárs vesz részt, akik saját sporttal töltött idejüket regisztrálják, az összegyűjtött pontok alapján pedig havonta díjazzák a legeredményesebb szervezeti egységeket. Júliusban a mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási kar végzett az élen a nagyobb létszámú egységek között. Ezzel második győzelmének köszönhetően kiemelt kategóriába került. A szervezők őszre új közösségi programokat is szerveznek, köztük pedelnyílt napot és közös túrákat. A cél továbbra is az, hogy a rendszeres mozgás mellett az egyetemi közösséget is erősítsék, közölte az oindep.hu. Lezárult a nyomozás egy Hajdú-Biharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több embert fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénzt, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két éven át tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a debreceni tankerületi központ fenntartásában. Számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanév kezdése minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdú-Biharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: Na, kinek milyen a munkabeosztása? 8-tól fél 6-ig valaki? Vagy 6-tól 10-ig, ahogy a reggel? Jó reggelt a Best FM-mel! Out Csillával lezártuk az éjszakai, vagy még inkább hajnali műsort. És indul a reggel, augusztus 18-án, kedden, Pinkkel és a Just Like Pillel. Dr. Béres is rendel.
1: Ugye nem bántad meg, kérdezem száz.
0: Verép Tomival.
1: Nem bántad meg, hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá. Itt a szívem.
0: És ami az idei nyarat illeti, ami hamarosan véget ér, történelmi pillanat, mert hogy...
1: Hallasd az ével a nyári esőt, mit ígér, mire kétszer is úgy, ahogy ér.
0: Hogyha az éjben még nem, de a hajnalban igen, én arra ébredtem, hogy csepereg az eső. És ez tényleg eső, nem úgy, mint tegnap. Tegnap telefonáltak, írták, hogy hát a Tócsós kertben már esik, itt néhány szem, annál több nem. A belvárosban ez ma reggel azonban nem igaz, mert hogy megérkezett a hideg front.
2: Közösségi tér a technikum udvarán, sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű. Új út épülhet Bocskai kertben. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor résztvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltése is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
4: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
2: Új csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben. Az önkormányzat beszerzést írt ki a Pacsirta út térségében tervezett beruházásra, eszerint az új szakasz 295 méter hosszú és 4 méter széles, aszfaltburkolatú lesz, két irányú forgalommal. Az út mellett patkákat és csapadékvízzel vezető létesítményeket is kialakítanak, a beruházás részeként pedig a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezése a munkaterület átadásától számítva 10 hónap áll majd rendelkezésre. A fejlesztés Európai Uniós támogatással valósulhat meg a külterületi utak fejlesztését célzó program keretében. Számolt be róla a HAON.
0: Ma reggel a csapadék elvezető rendszerek is dolgozhatnak. Végre valahára, ilyet sem mondtam még szinte ezen a nyáron. Milyen durva, hogy ma augusztus 18-a van, és hát nem sok van hátra már az idei nyárból. Meg tudjuk számolni az egy kezünkön, hogy hányszor esett eső, hogy kiadós eső volt-e vagy sem. Hát azzal kapcsolatban kétségeim vannak. Mondjuk ahhoz képest ez sem kiadós eső, de mégis sokkal több, mint a tegnap reggeli, vagy akár az elmúlt hetekben bármikor. Szóval megérkezett a hidegfront, és ennek a hatására Dániel...
2: Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: Nagyon köszönjük, Dani! 500-540 és 39-33 104-6, ide várjuk majd a közlekedési információkat. És igen, ez a hét legcsapadékosabb napja, ma indul a virágkarneváli hét. kedves debreceni kerékpárosok, ugye milyen jól esett elázni ma reggel? Megmondom az őszintét, nekem igen, mert nagyon vártam az esőt, de ha estig esne megállás nélkül és ennél nagyobb intenzitással, az is kevés lenne, hogy a hiányokat pótolja. Viszont nem fog estig esni, úgyhogy megnyugtatnék mindenkit, aki a Schaeffler Night Ride-on vesz részt, több ezer debreceni, kedves kerékpáros barátaim. Este már nem fogunk elázni. Annál jobb lesz a hangulat a főtérről indulva, a részletek majd a Best program ajánlóban, a Virágkarnevál héten. Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: Persze, hogy nem bántam meg. Újra együtt, ez a Best FM. Jó reggel, Debrecen.
1: Jó reggel.
0: Lényeg, hogy önök se bánják meg, és garantáltan nem fogják. Debrecen zenei kedvencei. A nap 24 órájában a bennünket választanak a 104,6 MHz-en. Pihe kérdezi is, hogy ugye nem bántad meg, Laci, hogy picit megáztál. Képzeld el, általában nyűgös szoktam lenni az esőben, de most kifejezetten jól esett, hogy esett, annál is inkább, mert hogy ilyen élményben az elmúlt, lassan mondhatjuk, elmúlt nyáron nem sokszor volt részünk. Augusztus 18-a és kedd, szép jó reggelt mindenkinek, főképpen az icukáknak, ugyanis ma az Ilonák ünneplik a nevük napját, őket köszönti majd a Best FM Rádió. Na meg a születésnaposokat is. Mindenkit van idő kényelmesen benevezni, hiszen a névnapi sorsolás majd délelőtt Szabó Anitával a születésnapi és mondjuk a reggel informátorának járó pizzának a sorsolása pedig 10 óra előtt, hát velem ez vár majd önökre ma itt a Best FM-en, ahol tényleg esik az eső, és ezt olyan jó kimondani, többször el is fogom majd, már nem sokáig, mert hogy hamarosan eláll. Tehát, hogy egész nap azért nem kell esőre számítani, ez nyilván a virágkarnevál szervezőinek jó hír, mert hogy tulajdonképpen ma augusztus 18-án startol az idei virágkarnevál. És este pedig jön az egyik legjobban várt esemény, mi kerékpárosok egyesüljünk, és tekerjünk egy jót Debrecen központjában ma a Schaeffler Night Ride-on. A részletek, mikor indulunk, mi várható később a programajánlóban. Most már is zenélünk tovább. Jön a Pet Shop Boys és a 80-as évek egyik nagy kedvence, mégpedig egy Elvis Presley feldolgozás. You are always on my mind, you are always on my mind. Hát Presley-től valahogy így, a Pet Shop Boys-tól pedig így szólt a 80-as évek egyik legnagyobb kedvence. 10 perccel fél hét előtt a kedreggelben. Jó reggel, Debrecen!

0: az éjben, vagy a hajnali órákban, vagy éppen reggel hallgasd az esőt végre Debrecenben. Nagyon vártuk már ezt a pillanatot. Augusztus 18-án el is érkezett. Fél hét van, esik még? Vagy csak szemerkél? Nem volt olyan túlságosan nagy eső, bár azért elég korán elkezdett esni. Látható volt a hajnali tócsákból az utakon Debrecen utcáin. És mivel hogy éppen most fokozódik a pollen koncentráció, és indul a parlagfű szezon, hát soha jobbkor nem jött ez az eső, remélhetőleg lenyomja a polleneket, hogy ezzel is megkönnyítse az allergiások mai napját, ami egyébként az Ilonák névnapja, úgyhogy kedves allergiás Ilonák, duplán boldog ünneplést kíván önöknek a Best FM. Híres születésnapokkal folytatjuk a 104,6 MHz-en. Például Ferenc József születésnapjával, 196 éve a Bécs melletti Schönbrunnban megszületett Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott, azért ez nem semmi, 1830-ban született. 97 éve született, és biztos vagyok benne, hogy Teri néni nem haragudna ezért a jelzőért, a büdös banyája, úgyhogy később meg is emlékezünk majd az Indula Bakterház banyájáról, a születésének az évfordulóján. Tehát Horváth Teri, ő ünnepelné ma a születésnapját. Aztán ma többször is hallhatnak majd Patrick Swayze-ről, a Dirty Dancing és a Ghost tárjáról, aki amúgy kiváló énekes volt, úgyhogy énekelni is fog is, meg jön is majd a Ghost, talán a következő órában. 74 éves lenne ma Patrick Swayze. És 91. születésnapját ünnepli Robert Redford, Butch Cassidy, róla sem feledkezünk meg. Még a színészi filmes világból Roman Polanski, lengyel származású amerikai filmrendező, a zongorista alkotója ma a 93. születésnapját ünnepli. És igen, még velünk van, 93 éves. Én először a Vámpírok bája című filmben láttam, imádtam. És vele kapcsolatos szörnyű eset, a Manson gyilkosságok ugye emlékeznek rá, amikor hát Roman Polanski várandós feleségét, hagyd ne részletezzem, a Manson banda, na, emlékeznek rá biztos. Ha nem, akkor nézzék meg, Quentin Tarantino egyik filmjét erről szól részben. Christian Slater, a Robin Hood, a tolvajok fejedelme című filmből ma 57 éves, és vele egy napon született Edward Norton, amerikai színész, harcosok klubja és olasz meló. És végre a zenei világ, a Forendren együttes... Nagy ünneplés volt annak idején ezekben a napokban a Foreigner együttesnél, hiszen pont ma ünnepli a születésnapját a Foreigner eredeti dobosa Dennis Elliott, és aztán a következő dobos Brian Tighe. És ma lett születésnapos Everlast, ír amerikai rapper, énekes és dalszövegíró, az a House of Pain együttes alapítója. Aki dolgozott például Carlos Santanával együtt. Igen, ő az, Everlast. Micsoda hang, micsoda orgánum. Put your lights on. Put your lights on. És micsoda gitárjáték. Boldog születésnapot kívánunk Everlastnek, és mindjárt még a 80-as évek egyik kedvelt dalának az előadójának is, de előtte meghallgatjuk, mit jelent az Ilona név.
1: Köszöntjük Ilona nevű hallgatóinkat! Az Ilona női név a Helén a régi magyarosodott alakváltozata, pontos jelentése vitatott. Számos híres személy kapta ezt a nevet, Zrínyi Ilona grófnő, második Rákóczi Ferenc édesanyja, Elek Ilona olimpiai bajnok vívó, Béres és Bence Ilona színészek, Medvecki Ilona díva, és nem utolsó sorban ön kedves Ilona, aki most a rádiót hallgatja.
0: Kedves Ilonák, Elenák, Elenik, legyen legalább ilyen vidám a napotok, meg boldog, mint a következő dal, szinte eufórikus, a 80-as évekből érkezik a Menetwork. És Ron Strikert, aki ma 69 éves lett. Ez a Down Under, 4 perccel, fél hét után, Debrecen kedvenc rádiójában.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, konfliktusa támad abból, hogy ellentmond másoknak, senkitől nem fogad el tanácsot, és nem hagyja büntetlenül, ha kritizálják. Mika, munkahelyén nagy szükség van a tapasztalatára, a tudására, ám fontossága tudatában ne legyen felhíjázó, mert ellenséget szerezhet magának. Ikrek, egészségére ne sajnálja a pénzt, éljen és táplálkozzon egészségesen, még akkor is, ha ez olykor sokba kerül. Rák, jó időszakban reménykedhet, most még az egyhangúbb tevékenységet is jobban tolerálja. Oroszlán, állásváltoztatáson töri a fejét, amennyiben a munkahelyén mégsem történik változás, végezze a dolgát, mintha mi sem történt volna. Szűz, jókedvűen kezdi a napot, akármit szeret csinálni, álljon neki, viszont nem érdemes komoly vitába szállni most senkivel. Mérleg, szerelmi boldogságát veszekedések veszélyeztetik, nem könnyű összeegyeztetni a hivatásbeli kötelezettségeket és az otthoni elvárásokat. Skorpió, valószínűleg tapasztalta, hogy amit akar, azt most azonnal akarja, önnek általában nem esik nehezére elérni a szíve vágyát. Nyilas, a nap újdonságokkal lesz tele, egy új szerelmi kapcsolat is kibontakozhat, a legjobb, ha a dolgot mégsem veszi túl komolyan. Bak, magánéleti vonatkozásban most túlérzékeny, úgy érzi, hogy partnere nem tanúsít kellő megértést, szeretné, ha önt csodálnák és megbecsülnék. Vízöntő, rendkívül vágyakozó és ambíciózus most, igyekszik elégedetnek és kiegyensúlyozottnak látszani, el akarja kerülni a konfliktusokat. Alak, hasznára válik, hogy vállalkozásában nagyobb teret nyer a közösségi szellem, arra ügyeljen, hogy a siker birtokában ne váljon elbizakodottá és törtetővé.

0: Opelite, a Best FM-en Taylor Swift dalát hallották. Na úgy néz ki, hogy ennyi volt az első, mert nem is szemerkél, nem is csepereg, hanem elállt itt Debrecen belvárosában. Persze azért eltérő lehet a mi gyönyörű nagyvárosunk tekintetében, de hát igen, a későbbiekben már nem mondanak a csapadékból. Viszont a hidegfront hatására nem lesz meleg ma. 30 fok alatt a hőmérséklet, akár még 24-25 eddig is leülhet, de olyan 27-28 lehet nagyjából. Mondjuk azt, hogy kellemes kerékpározó idő, a király dinnyétől eltekintve, mert hogy az megkezdte áldásosnak nem mondható tevékenységét. Úgyhogy kedves kerékpárosok, mielőtt elindulnátok ma este a Night Ride-ra, nézzétek meg, hogy minden rendben van-e a gumikkal és a belsőkkel, jó? Nehogy forró járjatok, és tolni kelljen majd végig a kerékpárt. Több benzen jönnek, és új útvonal lesz. A gyülekező, az ma este a nagy templom előtt a Kossuth téren lesz. Ugye a 60 utca, vagy éppen a Calvin tér felől érkezzetek majd. És az indulás is onnan lesz 8 órakor. 8 órakor, a gyülekező 7:30-tól, és új útvonal van az idei Scheffler Night Ride-on, mégpedig nem a Nagy Erdő felé indultok majd el, hanem a Kossuth utca felé, Klajpeda utca, Szent Anna utca, Piac utca, Petőfi tér, Erzsébet utca, Boldogfalva utca, Antal József, Tisza István, 60, és vissza a Kossuth térre. Nyilván ebből sejtik a kedves autóval közlekedők, hogy némi türelemre szükség lesz ma este Debrecenben. A villamos is másképpen jár majd. A Night Ride ideje alatt a DKV-tól kapott információk alapján tudjuk, hogy változik a közlekedési rend. A villamos közlekedés este 7 és 9 óra között az 1-es és a 2-es villamosokat érinti természetesen, amelyek csupán szakaszosan szállítják majd az utasokat, és lesznek villamos pótló autóbuszok is. Jó utat és balesetmentes bringázást kíván mindenkinek. Debrecen kedvenc rádiója.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Ahol indul a karneváli hét ma este a klasszikusok éjszakájával, és hát nem most terveztem a programajánlót, de ha már itt jön egy Follow the Flow dal, akkor csak megjegyzem, hogy holnap szerdán este lép majd fel a főtéren, a 4-es street után a

Egy jó kis Eminem. Bármikor jöhet a Best FM-en. Most éppen a villámvoks előtt, tehát erre ma reggel nem lehet szavazni, pedig hát gondolom sokan tették volna ezt. Viszont ami a ma reggeli, a kedreggeli kínálat, 7 óra van rögtön, úgyhogy mutatom már is. Kezdjük egy relatíve újabb zenei kedvenccel. Ez Dash és a levél.

0: latin zene szerelmeseinek, Juan ez, és a Tango La Camisa Negra. És képzeljék, mivel mi vagyunk a Best FM, van ennél még sokkal régebbi ajánlatom is. Elő is kerültek a Mike Oldfield rajongók. A mester egyik legnagyobb slágere. Hármas rajtszámmal ma a Moonlight Shadow.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcán. Eredményes védekezés a szőlőkabóca ellen. Ingyenes programokkal készültek a napokban Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a Járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
7: Kapóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszörlő.
6: Számos ingyenes program várta a kikapcsolódni vágyókat Hajdúbiharban a napokban. A kínálatban koncertek, falunapok, gasztronómiai rendezvények, hagyományozó programok és családi események is szerepeltek. Balmazújvároson például a Kastélykerti Esték háromnapos programsorozata kínált szórakozási lehetőséget, ahol gyermekprogramok, kertmozi, kulturális események és esti fürdőzés ismerte az érdeklődőket. A színpadon pedig ismert előadók léptek fel, írta a HAON. Debrecenben pedig az első gym fesztivál után a karneváli hét programjai vannak a fókuszban, hiszen csütörtökön államalapításunk ünnepén vonulnak fel a virágkocsik és a különböző táncművészek, illetve előadók.
0: Bizony, csütörtökön állami ünnepünk, államalapításunk ünnepe, augusztus 20-a, és ma már startol a virágkarneváli hét. Szó volt, Dani mondta, a virágkarneváli kocsikat, és hát igen, ahogy ez várható volt, ilyen kocsival is találkozhatnak majd az idei virágkarneválon.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
6: Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
0: A Best FM rádió telefonszáma 500-540, ahova vártuk a villámvoksokat, az a 3933-1046-os. És igen, hajnalban és a reggeli órákban esett az eső, most is borult az ég Debrecen felett, de éppen már elállt, úgy látom. Mi viszont nem állunk meg, hanem játsszuk a zenei kedvenceket. Most!
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
9: Most is vele.
0: A reggeli villámvoks győztesével Michael Field-el folytatjuk. 6 perccel múlt el 7 óra, kedreggelben érkezik a Moonlight Shadow.

Kapitány is segíteni, Priscilla! Csúsztat! Gól! Gól!

Az első ugye Michael Tillett a 80-as évekből. A második Juanes, és hát a harmadik Dash. Katával próbáltuk megfejteni, hogy mi lehet az oka, hogy bár magyar dalról van szó, azért rászavaztak ma reggel a legkevesebben. Nyilván jól sejtett Kata, azért, mert még sokan nem ismerik ezt az amúgy nem új dalt, de remek dalocskát, a Levél címűt, úgyhogy lejátszuk harmadikként, hogy ízlelgessék, és ha egy hónap múlva újra megpróbáljuk, akkor nagy valószínűséggel már nyerni fog a következő hazai kedvenc. Indul a karneváli hét. Bizony, ma 18-án kezdődik, és több fronton kínál majd szórakozási lehetőséget. Lesz ma kerékpáros felvonulás, és ennek korlátozásáról, mármint hogy közlekedési korlátozásáról, a rendőrségtől is megkaptuk az információt, hiszen ma este 8 órától a kerékpáros felvonulás a Scheffler Night Ride útvonalán rendőri forgalomirányítás és korlátozás lesz majd. Kerékpárosok rendőri felvezetéssel indulnak. Hát az előzetes elvárások és regisztrációk alapján nagyon-nagyon sokan leszünk idén is. És jó idő lesz, nem kell megijedni a kezdeti nehézségektől. Éjszaka, hajnalban és a reggeli órákban is esett. Most éppen nem, már nem esik, és napközben főképpen az esti órákra már nem ígérnek esőt, viszont a hideg front felfrissítette a levegőt. Délután a legjobb esetben is 24-25 fok lehet, és este a kerékpáros tekelés alatt közelebb kerülünk a 20 fokhoz. 22-t ígérnek ilyen 9 óra magasságában, úgyhogy így készüljetek, kerolsok, jó? Lehet rétegesen öltözködni, és hallgatni a Best FM-et, ahol Dash érkezik, tehát hamarosan a büdös banyával is találkoztatnak, de előtte a levéllel.

0: Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: 7:30 van, rögtön nézzük ki a legaktívabb most a kedreggelben, mint trafi vadász. Gábor, neked köszönjük a bejelentkezésedet. A 33-as számú főútról, a 97-es, 98-as kilométer szelvénynél, az egyik gazdaság bekötő útjánál. Ott áll a ma reggeli első trafipax.
2: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Amikor az előbb bejelentettem, hogy hamarosan találkozhattok a büdös banyájával, akkor ember nem volt, aki ne tudta volna, legalábbis a mi generációnk, hogy kinek lenne ma a születésnapja. Horváth Teri, Kossuth Díjas színművésznő, az Indula Bakterház büdös banyája. Szóval a Bakter anyósa, aki a legnagyobb karakter volt, mondjuk ott mindegyik karakter egészen kiváló volt. Magát a filmet 1979-ben készítették, de a 80-as évek elején, 1980 novemberében mutatták be a színésznővel többek között, úgyhogy a születésének az évfordulóján. Akkor most jöjjön az egyik legviccesebb rész. Nehéz volt kiválasztani, mert az egész film úgy, ahogy van, maga a tökély.
3: Ám van az abóbakter anyósaja. Ám majd előkeríti a baktert. Csak arra figyelmeztetem, hogyha beszél vele, urjancson akkor át a fülibe, amekkorát csak bír. Mert szegény asszonya olyan süket akar az ágyú. Hát sajnos én nem mehetek tovább, mert vigyázni kell a tehenekre, nehogy bemenjenek a kukoricába.
4: Jó van, fiam. Hol van a szabó bakter? Ez tényleg süket. Hol van a szabó bakter? Hogy az ördög pörköljél meg a süket disznaját. Jaj! Jaj! Mit akar? Hé! Én a szabó bakter! Keresek! Jaj! Jaj! Jaj! Jaj! Szedjék el róla! Meg egy
5: őrült! Hát a budinsa egymutatom!
1: Hát igen, ez volt a 80-as évek elejének hangulata, ez meg 1984, ugyanis 42 évvel ezelőtt pont ezen a napon jelent meg George Michael első szóló kislemeze, a Careless Whisper, és azonnal a slágerlisták élére ugrott, úgyhogy miután megemlékeztünk Horváth Teri születésének az évfordulójáról, most 7:30 után egy perccel maradunk még a 80-as években.

0: harmadik típusú találkozások egy UFO-val. A Best FM-en ez volt a nyár van, és igen, nyár van, ami most történik éppen Debrecen Egén, azt egy fél órával ezelőtt én még nem gondoltam volna, már mint hogy kisüt a napocska, elállt az eső, és felszakadozik a felhőzet, későbbre már nem mondanak csapadékot. Mondanak viszont közlekedési információkat a hallgatóink. Mindjárt szinte egyszerre ketten jelezték, Bótos Laci barátom, és Erzsó is, ugyanazt, mármint hogy az egyetem felől a sugárúton nem lehet a város felé jönni, mert éppen építik az egyik lelátót, Virág karneváli tribünt. Nem igazi semmi, csak a rendőrök nem engednek tovább. Ha odaérsz, visszafordítanak. Azt írja Erzsó, hogy érdekes, hogy a Honvéd utcán ez nem jelentett gondot szerencsére. Hát lehet, ott könnyebben meg tudták valósítani a forgalom korlátozása nélkül a tribün építését. Hát most jelenleg az egyetem sugárút végén, ha az egyetem felől jönnek, akkor ott a lelátó építése miatt augusztus 18-a van, ma indul a virágkarneváli hét, szóval emiatt lesz forgalomkorlátozás, úgyhogy vegyünk is vissza a tempóból. Az előző remek feldolgozás után jöhet még egy kis hazai? Igen? Akkor a mai reggel gondolatát... Takács Nikolász dalával tesszük még emlékezetesebbé. Mindjárt 3:48 van.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted is szavad alján a szándék van, nem ártani az embereknek. Ha megkísérled, feltűnés és hiú szerep nélkül segíteni az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál. Igen, igen. Egy életen át következetesen nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag hangosan és melveregetve tiltakozni ellene. Néha nagyon egyszerű és kicsinyes az igazság, de te ne válogass. Ennyi az élet értéke.

Dracula, a Best FM Time Impala dala, 8 perccel, 8 óra előtt jön a Best program ajánló. Megvan még, ugye, ha a Trafipax hallották a 33-as számú főúton, hát ott van fényképezkedés, nem a virágkarnevál kiválóságaival, hanem a rendőrökkel, ezt nem kívánjuk senkinek, 33-as számú főút, 97-es, 98-as kilométer. Köszönjük a bejelentést. És akkor indul a karneváli hét, idén augusztus 18-a és 23-a, tehát vasárnapig tart, között lesznek majd különféle rendezvények. Húha, annyi van, hogy el sem tudom mindet mondani, már csak a mai nap tekintetében is. Startol a Beer by Lake, délután 4 órától nyitva. Ott lép majd fel Bellano például, itt nagy kedvenc nálunk a srác, a Best FM-en is a mai napon, szóval Beer by Lake, aztán Botanika a Kölcsei Központban 10 órától, délután táncol a város, több helyen, Debrecen belvárosában, sőt, szinte az egész városban, hiszen lesz közösségek tere a Dósanádor téren, Galiba Gyermekfesztivál a régi városháza udvarán, és az Állatkert Vidám Parkban. Az egyszer volt mesezenekar ma 6 órakor a Dósanádor télen lép fel. Ma lesz a Scheffler Night Ride. 7:30-kor gyülekezünk, 8-tól start. És mi lesz még ma? Például Pászó koncert a Dósanádor téren 8 órától, és klasszikusok éjszakája a Kossuth tér nagy színpadi programjait. Ma a Virágkarnevál nyitó koncertje már hagyományosan 9 órakor indítja. Úgyhogy a programokhoz jó szórakozást kíván Debrecen kedvenc rádiója.

a nap, hát ma azért nem fog égetni a nap, mert jött egy hideg front, és visszavett a nyár tempójából. Egy nap felfrissülés, aztán a karnevál napjára, államalapításunk ünnepén, tudják, amikor este a Valmar lép fel majd a Kossuth téren, akkor már akár 32 fok is lehet, de erről mindjárt beszél Dániel, én arról, hogy milyen zenékkel folytatjuk, például Teddy Swims-el. Közben Kornélt olvasom, ő küldött SMS Debrecen kedvenc rádiójának Nyíradony belterületéről a 471-es számú főútról, ahol trafi pax van. Köszi, Kornél! Augusztus 18-a Ilona napja, például az övé is. Legalábbis az egyik bestia közül ünnepel valaki, és ő is ünnepel. Csak ő nem névnapot, hanem születésnapot, érkezik majd Debrecen zenei kedvencei között Mika és a Grace Kelly. Ó, sajnos már nem ünnepel, mert tavaly szeptemberben itt hagyott bennünket Butch Cassidy.

0: az imádom dalok egyike Robert Redford születésének az évfordulóján. 8 óra van.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Augusztus 28-29. Vár a Trek Road Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trek Road 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
4: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festékstúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
5: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
6: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
7: Közös sportprogramokkal ösztönzik az egyetemi dolgozókat. Emberkereskedelem Hajdú-Biharban lezárult a nyomozás. Melegebb időre számíthatunk majd. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Egyre több debreceni egyetemi munkavállalót mozgat meg az intézménye dolgozói mozgásprogramja. A kezdeményezésben már mintegy 1700 munkatárs vesz részt, akik saját sporttal töltött idejüket regisztrálják. Az összegyűjtött pontok alapján pedig havonta díjazzák a legeredményesebb szervezeti egységeket. Júliusban a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar végzett az élen a nagyobb létszámú egységek között. Ezzel második győzelmének köszönhetően kiemelt kategóriába került. A szervezők őszre új közösségi programokat is szerveznek, köztük pedelnyelt napot és közös túrákat. A cél továbbra is az, hogy a rendszeres mozgás mellett az egyetemi közösséget is erősítsék, közölte az oindep.hu. Lezárult a nyomozás egy Hajdú-Biharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több embert fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénzt, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két éve át tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a debreceni tankerületi központ fenntartásában, számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanévkezdésre minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben.
9: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
7: A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdú-Biharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
8: A zene lendületben tart, a Best FM-en.

0: Anna és a Love a Best FM-en a kedd reggelben 4:09 van. Jó reggel, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Rég nem látott, tapasztalt és várva várt vendéggel köszöntünk mindenkit. Az esővel. A hajnali órákban elkezdett esni, vagy lehet már valamikor éjszaka. Reggel is esett, és ugyan volt egy kis szünet, de most nagyon úgy nézem a felhők számából, és összefüggő jellegéből a fejünk felett, hogy jön az utánpótlás. Egy hideg front érkezett meg augusztus 18-án kedden, a virágkarneváli hét nyitányán, hát mikor máskor. Egyébként meg szeretnénk nyugtatni az esti kerékpáros felvonulásra, vagy a klasszikusok éjszakája koncertre készülőket. Vagy bárkit, aki a szabadtéri rendezvényekből válogat, hogy az esti órákra nézem az őkép.hu-t, nem nagyon mondanak. Esőt déltől felszakadozik, a felhőzet lehet még hamarabb, és még a nap is kisüt, este nagyon kellemes, 25 fok körüli igazi kerékpározó időnk lesz majd. A Night Ride részleteiről hamarosan, hogy mikor indulunk, hogy kell készülni, mi lesz az útvonal, erről még szeretnék beszélni majd önöknek. Most azonban ne feledkezzünk el a ma fő névnaposairól, az Ilona.

Jaj, én kérek elnézést ezért a performanceért. Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Valaki hallgatta ezt a lemezt annak idején? Nekem kimaradt. Nem, hogy kimaradjon, Szilágyi Iccus kolléganő, akinek ma van a névnapja, és nem csak az Ilonákat köszönhetjük ma, hanem ma ünnepelnek az Elenák is. Ó, hát van egy kis Elenánk. Dóra megkért, hogy köszöntsem fel őt is. Remélem, Dórikám, beneveztétek a család egyik szemefényét a mai névnapi sorsolásra. Majd Szabó Anitával érkezik az Ilonák, az Elenik, az Elenák, az Ilkák, az Icukák, az Icusok és mindenki neve napján. Ez a Bestiák, Bível, talán már kitalálták és összerakták. Őt is úgy hívják, hogy Ilona, Somorjai Ilona, úgyhogy a Bestiák legnépszerűbb dala Debrecen kedvenc rádiójában az első. A reggel túl messze van.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
2: Bennünk B&D-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
3: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
4: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: 4D futóműállítás. Autodrom. Szoboszlói út 50.

0: David Guetta dalát hallották, szia, énekelte, ez volt a Flames a reggelben, bár egy picit bajban vagyok ezzel a reggellel, mert ha kinézzünk az ablakon, akár még az éjszaka is érkezhet. Hát hol van az még? Előtte még jön a kerékpáros jamboree, hiszen ma rendezik meg a Virágkarnevál hét nyitó napján a Virágkarnevál hét egyik leghangulatosabb program elemét, a zöld közlekedést népszerűsítő Night Ride-ot, ami az idén megújult útvonalon és még több résztvevővel színesíti majd a Virágkarnevált, ez a Scheffler Night Ride. És hát, ahogy már mindenki tudja, kedves kerékpárosok, az előzetes regisztráció után a gyülekező ma 7:30-kor lesz majd a Kossuth téren, a nagy templom előtt, ahol DJ Taylor barátunkkal hangolódunk, 10 perccel 8 óra előtt a kerékpárosok szépen felsorakoznak, és 8 órakor start. Milyen részvételi feltételek vannak a már említett online regisztráció mellett, ami egyébként lezárult, csak mondom, tegnap délben. Közúti közlekedésre alkalmas kerékpár, díszkivilágítás a kötelező és működő lámpák mellett, a 16 év alatti gyermekek számára védőfelszerelés és szülői felügyelet, és a rendezvényre vonatkozó házirend elfogadása és betartása, amit egyébként megtaláltok a debreceni virágkarnevál.hu oldalon. A rendőrség is elküldte a tájékoztatót a Night Ride miatt, ma este 8 órától előre láthatóan 9:30-ig az új útvonalon korlátozások lesznek, rendőri forgalomirányítás, mondom, az új útvonalat, nem a Nagyerdő felé indulunk ma este, hanem a Kossuth térről a Kossuth utca felé. Klajpeda utca, Szent Anna, Piac utca, Petőfi tér, Erzsébet utca, Boldogfalva utca, Antal József utca, Tisza István utca, 60 utca, és vissza a Kossuth térre, ott zárul majd az idei Scheffler Night Ride, ahova mindenkit szeretettel várunk. És balesetmentes kerékpározást kívánunk addig is, meg akkor is. A reggelt már is azzal a színésszel folytatjuk, aki tavaly ősszel 89 éves korában hagyott itt bennünket. Robert Redford ma ünnepelné a 91. születésnapját. Játszott például a Butch Cassidy és Sundance kölyök című filmben, ahol Butch Cassidy Paul Newman alakította, magyar hangja Szakácsi Sándor, Sundance kölyköt pedig Robert Redford, magyar hangja, az első szinkron verzióban Gáti Oszkár, a másodikban pedig Rékasi Károly.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Butch, ha téged ismerlek meg előbb, lett volna köztünk valami?
3: Miért így is van köztünk valami, nem? A biciklimen ülsz, ez pedig egyes arab országokban felír egy házassággal.
4: Butch, mit csinálsz itt?
3: Elrablom a nődet.
4: Rabolt.
3: De aztán lovagias barom vagy, ezt meg kell hagyni.
1: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

Hajnalok a gangon, az elmúlt hajnal esős volt a gangon, és a reggel is az lehet. Időjárás előrejelzés 8 perc múlva 9 órakor a Best FM-en, ahol most helyzetjelentés az utakról, 3 közlekedési információ. A legfrissebb Gézától érkezett, azt írja, hogy a 4-es, 354-es úton Hajdú-Hatház térségében repül a drón, figyelnek a rendőrök. Egyébként ugyanez igaz már, mint a figyelem és a Trafipax Nyíradony belterületén a 471-es számú főúton és a 33-ason a 97-es 98-as kilométer szelvény között. Jó utat, baleset és bírságmentes közlekedést kíván Debrecen kedvenc rádiója, ahol úgy látom van még időnk egy születésnapos énekest felköszönteni. A Szubjektív Top 3-mal az urat úgy hívják, hogy Michael Holbrook Pennyman Junior, vagy ahogy az egész világ ismeri, Mika! Mika, libanoni, származású brit popénekes, dalszerző, nálam a Szubjektív Top 3 slágerlistán a harmadik, a Relax, Take It Easy. A második, a Happy Ending. Tudjuk, hogy ez a muzsika egy magyar tehetségkutató, zenei tehetségkutató műsornak köszönheti azt, hogy itthon nagyon kedveljük. Talán még jobban, mint a Grace Kellyt. Pedig hát igazából Mika számára a nagy sikert a 2007-es Grace Kelly című sláger hozta meg. Ma a 43 esztendős Mika! Ez pedig akkor a Grace Kelly. Nálam a number one. A kedreggelben, a Best FM rádióban áll.

0: Egy jó kis Nickelback dal így az óra legvégén, a csapat első nagy slágere, How You Remind Me. 9 óra van. Csabi, köszönjük a megerősítést a 471-es számú főútról. Bizonyat van, Nyíradony belterületén a fehér színű autó. Nálunk pedig jönnek a zenei kedvencek. Az újdonságok közül például a nyár egyik nagy slágere már az... Talk to you. Aztán mutatom, mi lesz majd a következő hetekben, hónapokban a nagy kedvencünk. Jaj, de jó ez! Üzsel, a francia DJ visszatér az Ultra 4-tel, és bemutatja a Moving to the Sound. Mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát, akár így, akár így. Két éve, hogy elhunyt Alain Delon, a kiváló francia színész énekelni fog.
1: Je t'en prie.
0: Vagy inkább beszélni ebben a dalban.
1: Je te jure.
0: És aztán ma lenne 74 esztendős Patrick Swayze, aki szintén fog énekelni. Sőt, az is lehet, hogy még színészkedni is egy picikét, mert a következő óra főszereplője egyértelműen ő lesz, Patrick Swayze.
2: Közösségi tér a technikum udvarán, sokfelé okozha tüneteket a parlagfű. Új út épülhet Bocskai kertben. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor résztvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltése is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
4: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
2: Új csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben. Az önkormányzat beszerzést írt ki a Pacsirta út térségében tervezett beruházásra, eszerint az új szakasz 295 méter hosszú és 4 méter széles, aszfaltburkolatú lesz, kétirányú forgalommal. Az út mellett patkákat és csapadékvízzel vezető létesítményeket is kialakítanak, a beruházás részeként pedig a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezése a munkaterület átadásától számítva 10 hónap áll majd rendelkezésre. A fejlesztés Európai Uniós támogatással valósulhat meg a külterületi utak fejlesztését célzó program keretében. Számolj be róla a HAON. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

comes the summer sun, a Best FM-en a nyárban megérkezett az ősz. Hát nem olyan őszies az időjárás. Borult az ég Debrecen felett. Végre esett, és még esni is fog. Napközben igen, aztán déltől felszakad, aztán majd a felhőzet, és még a nap is kisüthet. Azért ez nem hátrány, hogyha belekalkuláljuk azt, hogy ma augusztus 18-án indul az idei karneváli hét. Ugye Debrecenben nem csak egy nap a nemzeti ünnep, az államalapításunk ünnepe majd 20-a most csütörtökön lesz, hanem egy egész hetes ünneplés, úgyhogy vasárnapig jönnek is a programok. Ma már egy jó párról volt szó. Most hagyjuk is a jelent, hanem inkább folytassuk a múlttal. Egy kis történelem. Debrecennel kezdünk. 518 éve annak, hogy II. Lajos a debreceni polgárokat mindenféle vámfizetés alól felmenti. 154 éve kezdte meg a működését az Alföldi Takarékpénztár 1872-ben. És egy újkori történelmi esemény, már ez is már 35 éve volt, hogy 1991-ben Debrecenben járt II. János Pál pápa, aki ökumenikus istentiszteletet tartott, majd megkoszorúzta a református gályarabok emlékművét 1991. augusztusában tehát. Nem sok hiányzott, hogy engem és életem szerelmét a pápa adjon össze. Akkor volt az esküvünk, jaj, 35 éve? Ajaj, el ne feledkezzünk a házassági évfordulóról, addig azért még van időnk. 154 éve adták ki az első csomagküldő katalógust, 100 éve magyar kezdeményezésre Budapesten megrendezték az első úszó Európa bajnokságot, és ha már sport, akkor 77 éve annak, hogy Adi Dassler bejegyeztette

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
3: civisbeton.hu
2: A megbízható alap.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpitmax bútor volt, Salétrom utca 5.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték. Hey!

0: csak, hogy kiváló színész volt, remek énekes is. Ez pedig a She's Like the Wind című dalában bizonyította be Patrick Swayze, akinek ma lenne a születésnapja, és akit egy egész világ gyászolt, amikor 2009. szeptemberében hosszú, súlyos betegség után 57 évesen itt hagyott bennünket. A színész, akinek a karrierje még a 70-es években indult, az első nagy dobása Francis Ford Coppola a Kívülállók című filmjében volt 1983-ban. Aztán az Észak és Dél című történelmi sorozatban, és hát nyilván az 1987-es Dirty Dancing, a piszkos tánc hozta Swayze-nek meg azt, amire vágyott mindig is, a világhírnevet, úgyhogy nem csak abban a filmben, hanem a Ghostban is játszott, és az Országúti diszkóban, meg a Holdpontban. Ó, igen. Nagyon hiányzik sokaknak. 74 esztendős lennem a Patrick Swayze. Én mondtam, hogy az óra főszereplője egyértelműen ő lesz. Így énekelt, és mutatom, hogy játszott a filmvásznon.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Molly, Adamé Brown vagyok. Én nem is ismerem ezt a Sam nevű ürgét. Elmondom, mit csinált velem. Egész éjjel a 8. Henrik én vagyok a harsogta a fülembe.
3: Ezt velem is megcsinálta. Ne haragudjon. De én... nem hiszek a halál utáni életben.
4: Mondd meg neki, hogy téved.
2: Azt mondja, tévedsz. Most vele társalok?
3: Persze. És hol van?
2: Én se látom, csak hallom.
4: Mondd meg neki, hogy fogom a kezét.
2: Azt mondja, fogja a kezed.
3: Mit képzel maga? Mit szórakozik itt velem?
2: Ide hallgass, anyukám, ha azt hiszed, hogy jó kedvembe jöttem ide, hát nagyon tévedsz.
3: Szem meghalt, világos, meghalt!
4: Mondd neki, hogy szeret.
2: Szem azt mondja, hogy szeret.
3: Ez az, amit nem venne a szájára soha.
4: Várj, mondd neki, hogy dettó!
2: Mi a fene az, hogy dettó? Dettó!
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: egy új kedvenc a nyár vége nagy slágere, és már az őszi, hiszen az ősz a nyakunkban, a ma reggeli időjárás is egészen őszies. Üzsi dalát hallották, a francia DJ Ultranéttel tért vissza. Én meg visszatérek a mai születésnapi tortával, de mielőtt megnézzük, hogy kik esélyesek a Monami kávézó és cukrászdó ajándékára. Mondom, hogy Andri Schmidt ír, sajnos balesetről számol be, azt írja, Doberdó utcán motoros gázolás történt, és teljes útzár várható, még nincs, de lehet, hogy ez lesz belőle, szóval a Doberdó utcában motorost gázoltak. És akkor a torta, egy mimóza koktél torta, íme az esélyesek a mai szüli napi ajándékra. Fábri Molnár Zsóka, akit a keresztanyú és a családja köszönt, és szurkol neki, hogy nyerjen. De egyébként még névnapi ajándékot is nyertem, mert a teljes neve Fábri Molnár Erzsébet Ilona, és ma az Ilonák ünnepelnek, ugyebár. Ó, csak lassan a tempóval, mi most a születésnapi tortát adjuk oda. Aztán jön Anita, Szabó Anita, és ad egy névnapi évfordulós ajándékot is valakinek. További születésnaposok, Kellenbergel János Nyírábrányban ünnepli a 39. születésnapját. Bályi Pista, 70 esztendős lett, a családja nevezi, a 80-as évek közepétől ő volt a Zsibi Charlie papája. Az utolsó pár évtizedben az ikonikus világoskék bódé, ahol meg lehetett találni Bályi Pistát, azaz Charlie papát, biztos sokan ismerik. Komódi Beatrix, 18 esztendős lett, igazi oroszlán, az anyukája, illetve az apukája köszönti nagykorúvá válása alkalmából. Tortát nyerhetnek a nyíri ikrek, a nagynéni és az unokatesójuk nevezte be őket. Dihen Zsoltot Lili. Azt írja Lili, hogy Zsolt legyen csodás születésnapod. 28 éves lett egyébként ma Zsolt. Kriston Laura, 4 esztendős, anya, apa, tesó és Levi nevezte. Olá Pétert a felesége Éva, 63-on. Valós Sándor, és ez valóság, szintén ünnepel, 64. Anikó köszönti az urat, aki vadőrként a természetet járja. Aztán itt van a debreceni állatkert pénztárosa, Henrietta, Róka és Kapi. Ők nevezték a születésnapján. Nagy Lászlóné, Anna Mari, Kecán Csaba, Nun Mihályné Babuka, és hát nagyjából ennyi, illetve Ica mama Ferenc Mihályné, még őt is megemlítjük. A tortát pedig adjuk annak a cuki párosnak, akikről volt szó nem is olyan sokkal ezelőtt.
1: Nyíri
0: Georgina. Csókolom, Georgina. A nyíri lányok ébren vannak már?
1: A nyíri lányok ébren vannak, csak én nem vagyok otthon.
0: Hát gondolom, olyan hosszú eszmecserére nem tudtam volna sort keríteni Nyíri Hannával és Bellával. Abból az egészen egyszerű okból kifolyólag, hogy ők hány évesek ma?
1: 3.
0: Na és akkor beszélgessek velük, vagy inkább majd pár év múlva?
1: Hát pár év múlva.
0: Milyen sanszom lenne most egy diskurzusra a két ifjú hölgyel? Mármint, hogy mennyire beszédesek így 3 évesen?
1: Hát beszédesek, de nem mindenkivel.
0: Aha, szóval akkor Laci bácsinak nem nyílnának meg, érthető. Egy ilyen mogorva férfi hang a vonal végén, aki egyébként csak jó hírt szokott közölni általában ilyen tájt az emberekkel. Ez pedig egészen Spanyolországból érkezik ez a jó hír, vagy nem a jó hír érkezik Spanyolországból, hanem a köszöntés.
1: Úristen!
0: Kedves Georgina, a tortáért azért nem kell elmenni Spanyolországig, bár lehet, hogy szívesen mennétek.
1: Igen.
0: Csak ide, a Monami kávézó és cukrászdával, ahol a két ifjú hölgynek egy közös születésnapi torta, egy mimóza koktél torta készül.
1: Húha!
0: Na kettőjük közül ki a nagyobb mimóza?
1: Hát egyikőjük se.
0: Huncut csajokról beszélünk?
1: Huncutok, igen.
0: És ki jött hamarabb kettőjük közül?
1: Hanna.
0: Hanna, akkor ő a nővérke, és Bella meg a hugica.
1: Igen.
0: Hány perccel?
1: Hát 5.
0: Hát ez sem volt hosszabb ez a beszélgetés, csak rövidebb a jó hírrel a végén. Tiétek a torta, én Fazekas Laci vagyok, ez pedig Debrecen kedvenc rádiója. A
1: Best FM! Köszönjük szépen!
0: És köszönjük a közreműködést a...
2: A mai reggel informátora
0: Pellesné Szentesi Zsóka.
2: Nyereménye egy melons pizza. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ma készüljünk együtt a virágkarnevára, hiszen ma elindult a virágkarnevál. Hét este találkozunk a Scheffler Night Ride-on, és addig pedig csak a Best FM, mindjárt a UB40-val a 104,6 MHz-en. Olivia Dean újdonságával, a So Easy-vel. És hétfőn Lagzi volt, nem is akárkinek volt a második Lagzia. Az új párja, az új férje, Mackó Miklós zenei producer. A koszorús lány, 6 éves kislánya Bella volt. Na, kinek volt tegnap a születésnapja? Meg az esküvője is, de jól időzített. Sok embert meghívott, legalább 100-an ott voltak. A vendégek, ha megkérdeztük volna tőlük, hogy hogy érkeztek, akkor azt válaszolták volna, legalábbis ketten biztos, hogy gondolom nem gyalog.
3: Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcán. Eredményes védekezés a szőlőkapóca ellen. Ingyenes programokkal készültek a napokban Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a Járda-szigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Eredményes volt a védekezés a szőlőkapóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
4: Kapóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszörlő.
3: Számos ingyenes program várta a kikapcsolódni vágyukat Hajdúbiharban a napokban. A kínálatban koncertek, falunapok, gasztronómiai rendezvények, hagyományozó programok és családi események is szerepeltek. Balmazújvároson például a Kastélykerti Esték 3 napos programsorozata kínált szórakozási lehetőséget, ahol gyermekprogramok, kertmozi, kulturális események és esti fürdőzés is várta az érdeklődőket. A színpadon pedig ismert előadók léptek fel, írta a HAON. Debrecenben pedig az első gymfesztivál után a karneváli hét programjai vannak a fókuszban, hiszen csütörtökön államalapításunk ünnepén vonulnak fel a virágkocsik és a különböző táncművészek, illetve előadók. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.

A zenei kedvencekkel folytatódik a Vesz délelőtt itt a 104.6-on. Hello mindenkinek, ő Debrecen, a mikrofonnál Szabó Anita, és ma van a nemzetközi Never Give Up Day, vagyis a Soha ne add fel, erről is beszélünk majd. Sokkal több van mögötte, mint gondolnánk, és aki nem adta fel, az például Dash volt, aki meg is énekelte az életét. A most következő dalban jön a kukásautó, és ahova jutott. Dash zenél, a zenei kedvencek között rádiózzunk együtt, itt a 104.6-on.

0: látta, miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Mit jósolnak mára a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kós, konfliktusa támad abból, hogy ellentmond másoknak, senkitől nem fogad el tanácsot, és nem hagyja büntetlenül, ha kritizálják. Mika, munkahelyén nagy szükség van a tapasztalatára, a tudására, ám fontossága tudatában ne legyen felhíjázó, mert ellenséget szerezhet magának. Ikrek, egészségére ne sajnálja a pénzt, éljen és táplálkozzon egészségesen, még akkor is, ha ez olykor sokba kerül. Rák, jó időszakban reménykedhet, most még az egyhangúbb tevékenységet is jobban tolerálja. Oroszlán, állásváltoztatáson töri a fejét, amennyiben a munkahelyén mégsem történik változás, végezze a dolgát, mintha mi sem történt volna. Szűz, jókedvűen kezdi a napot, akármit szeret csinálni, álljon neki, viszont nem érdemes komoly vitába szállni most senkivel. Mérleg, szerelmi boldogságát veszekedések veszélyeztetik, nem könnyű összeegyeztetni a hivatásbeli kötelezettségeket és az otthoni elvárásokat. Skorpió, valószínűleg tapasztalta, hogy amit akar, azt most azonnal akarja, önnek általában nem esik nehezére elérni a szíve vágyát. Nyilas, a nap újdonságokkal lesz tele, egy új szerelmi kapcsolat is kibontakozhat, a legjobb, ha a dolgot mégsem veszi túl komolyan. Bak, magánéleti vonatkozásban most túlérzékeny, úgy érzi, hogy partnere nem tanúsít kellő megértést, szeretné, ha önt csodálnák és megbecsülnék. Vízöntő, rendkívül vágyakozó és ambíciózus most, igyekszik elégedetnek és kiegyensúlyozottnak látszani, el akarja kerülni a konfliktusokat. Alak, hasznára válik, hogy vállalkozásában nagyobb teret nyer a közösségi szellem, arra ügyeljen, hogy a siker birtokában ne váljon elbizakodottá és törtetővé.

Köszöntjük Ilona nevű hallgatóinkat! Az Ilona női név a Helena régi magyarosodott alakváltozata, pontos jelentése vitatott. Számos híres személy kapta ezt a nevet, Zrínyi Ilona grófnő, második Rákóczi Ferenc édesanyja, Elek Ilona olimpiai bajnok vívó, Béres és Bence Ilona színészek, Medvecki Ilona díva, és nem utolsó sorban ön kedves Ilona, aki most a rádiót hallgatja.

0: Igen, tessé.
1: Halló, halló, Ilonát keresem.
0: Jó napot kívánok. Ilona vagyok.
1: Best FM Rádió, én pedig Szabó Anita.
0: Ó, üdvözlöm.
1: Ilona kedves, van itt egy nevezésünk.
0: Igen.
1: És most egy kicsit furi dolog történt, mert hogy ön is nevezett valakit, és önt is nevezték. Szóval, hogy volt egy ilyen dupla nevezés.
0: Igen.
1: Most akkor szerintem üssünk két legyet egy csapásra, hiszen ön nevezte a pótanyukáját, ugye?
0: Igen.
1: Tünde pedig benevezte önt, kedves Ilona, úgyhogy ha meg tudnak osztozni az ajándékon, meg tudnak?
0: Igen, természetesen.
1: Akkor én nagyon szívesen odaadom a melancs cukrászda két főre szóló süti utalványát, illetve a Tamara fehérnemű üzletbe egy 5000 forint értékű vásárlási utalványt.
0: Atya úristen!
1: Jó lesz így, Ilona?
0: Nagyon jó.
1: Nagyon jó lesz, oké. És ki a Tündi?
0: A lányom, igen, kislányom.
1: A Bodó Gáborné pedig?
0: Ő pedig az én nagynéném, a pótanyukám.
1: A pótanyuka. Akkor így kettesben jó lesz ünnepelni, ugye?
0: Igen, igen, nagyon szuper lesz.
1: Én csodás napot kívánok mindkettőjüknek, Isten éltesse az Ilonákat, és a melancsba várják önöket szeretettel.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: Közös sportprogramokkal ösztönzik az egyetemi dolgozókat. Emberkereskedelem Hajdú Biharban lezárult a nyomozás. Melegebb időre számíthatunk majd. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több debreceni egyetemi munkavállalót mozgat meg az intézménye dolgozói mozgásprogramja. A kezdeményezésben már mintegy 1700 munkatárs vesz részt, akik saját sporttal töltött idejüket regisztrálják. Az összegyűjtött pontok alapján pedig havonta díjazzák a legeredményesebb szervezeti egységeket. Júliusban a mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási kar végzett az élen a nagyobb létszámú egységek között. Ezzel második győzelmének köszönhetően kiemelt kategóriába került. A szervezők őszre új közösségi programokat is szerveznek, köztük pedelnyelt napot és közös túrákat. A cél továbbra is az, hogy a rendszeres mozgás mellett az egyetemi közösséget is erősítsék, közölte az oindep.hu. Lezárult a nyomozás egy Hajdú-Biharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több embert fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénz, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két évvel tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a debreceni tankerületi központ fenntartásában. Számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanév kezdése minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdú-Biharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: a csoda.
1: A zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en a 104.6-on augusztus 18-a Never Give Up Day, amelynek története 2019-ben nyúlik vissza, amikor is egy bizonyos Ellen Horrit, Betsa nevén Mr. Never Give Up, létrehozta a napot a saját nehéz élet tapasztalatai nyomán, tavaly pedig hivatalosan is bekerült a nemzetközi naptárba, sőt világnapi rangra emelkedett. Ezen a napon világszerte szimbolikus sétákat is tartanak, ezt hívják a kitartás sétájának. Pszichológus kutatások szerint a hosszú távú sikerben nem is annyira a tehetség számít, hanem az úgynevezett grit, vagyis a szívós kitartás. Aki képes újra és újra nekifutni egy célnak, annak az agyában idővel erősödnek azok az idegi pályák, amelyek a kitartást és az önkontrollt szolgálják, tehát a kitartás szó szerint egy megtanulható, edzhető képesség. A kudarcoktól tehát nem kell, hogy megállítsuk saját magunkat, hiszen minden egyes nekifutástól erősebbek leszünk. Szóval Never Give Up ma, ez különösen igaz. A Roxette pedig már is hozza a Dangerous-t itt a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn.
2: Ha betont szeretne, a Civisbetont keresse. Civisbeton.hu
3: Civisbeton.hu
2: A megbízható alap.

A Best FM szól a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel. Érkezik a Night Ride, a Virágkarnevál egyik leglátványosabb kísérő rendezvénye. Több ezer bringás pattamot nyerek be, hogy a kivilágított, virágos és kreatívan feldíszített kerékpárokkal együtt tekerje körbe az egész belvárost. Az idén ráadásul új útvonalon halad a fényárban úszó bringás menet, akik a Kossuth térről indulnak, majd a Piac utca, Petőfi tér, Erzsébet utca, Antal József utca, Tisza István utca és 60 utca érintésével térnek vissza a Kossuth térre. A biztosok tehát semmiképpen ne hagyják otthon a lámpákat és a kreativitást sem. A közlekedőknek pedig fontos, hogy 19 és 21 óra között jelentős forgalom korlátozásra és a villamos közlekedés változására is számítani kell a belváros.

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Közösségi tér a technikum udvarán. Sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű. Új út épülhet Bocskai kertben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor résztvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltése is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. Mások felé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
3: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
2: Új csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben. Az önkormányzat beszerzést írt ki a Pacsirta út térségében tervezett beruházásra, miszerint az új szakasz 295 méter hosszú és 4 méter széles, aszfaltburkolatú lesz, kétirányú forgalommal. Az út mellett patkákat és csapadékvízzel vezető létesítményeket is kialakítanak, a beruházás részeként pedig a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezése a munkaterület átadásától számítva 10 hónap áll majd rendelkezésre. A fejlesztés Európai Uniós támogatással valósulhat meg a külterületi utak fejlesztését célzó program keretében. Számolt be róla a HAON. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: Célállomás
1: Debrecen.
4: Pozíció
1: 104,6.

A zenei kedvence között Szabó Balázs bandája játszott, ez volt a Bájoló, itt a Best FM-en, a déli kívánság műsorban, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek, a zenei kedvencekért pedig csörgessék a Best stúdióját, 500-540 a telefonszámunk, Piroska már jó előre lefoglalta a helyét, sziasztok! Szeretnék kérni az apósomnak, Gyuszinak és a páromnak egy zenét, hogy jobban teljen a napjuk, kőműves munkát végeznek, a Modern Talking-tól szeretném a Brother Louis-t, nagyon szépen köszönöm előre, és kedves Piroska, indul a dal a srácoknak a melóhoz, és várom a következő zenét.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Augusztus 28-29. Vár a Trackwood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackwood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.

A zenei kedvencek teljesülnek továbbra is a déli kívánság műsorban. Itt a Best FM-en Csilla írta nekem, hogy délutáni tánc próbára készülnek. Szeretnék kérni Sakirától a Die Die-t. Küldi Krisztinek, Daninak, azzal az üzivel, hogy este lesz, de...

0: kapcsolódották az utcárat a Budai Nagyantal utcán. Eredményes védekezés a Szőlőkapóca ellen. Ingyenes programokkal készültek a napokban Hajdú-Biharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospercsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Eredményes volt a védekezés a Szőlőkapóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Pritma János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
2: Kapóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy tálba szőlő.
0: Számos ingyenes program várta a kikapcsolódni vágyókat Hajdú-Biharban a napokban. A kínálatban koncertek, falunapok, gasztronómiai rendezvények, hagyományozó programok és családi események is szerepeltek. Balmazújvároson például a Kastélykerti Esték háromnapos programsorozata kínált szórakozási lehetőséget, ahol gyermekprogramok, kertmozik, kulturális események és esti fürdőzés is várta az érdeklődőket. A színpadon pedig ismert előadók léptek fel, írta a Haon. Debrecenben pedig az első gym fesztivál után a karneváli hét programjai vannak a fókuszban, hiszen csütörtökön államalapításunk ünnepén vonulnak fel a virágkocsik és a különböző táncművészek, illetve előadók. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdú-Biharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540. 500.

A déli kívánság műsor második órája Riki Apover is slágerével folytatódik. Kaptam az üzenetet SMS-ben, sziasztok! Szeretnék kérni a gyárba az egyik kollégámnak egy zenét. Ma van a születés, bocsánat, tegnap volt a születésnapja. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk utólag is a spot részleg. Kitartás még nekünk erre a kis időre, és szép napot kívánunk mindenkinek, a kedves munkatársadnak akkor érkezik. Riki Apover és a Szereper Kittiából, itt a Best FM-en.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: A lányomnak szeretnék kérni egy zenét, aki dolgozik zenémnek, hogy nagyon szeretem. Yeah.

0: A déli kívánság műsorban is önök szerkesztik a zenét, SMS Spider számunk 3933-1046, a stúdióban pedig az 500-540 csörök. Hello, Best FM, kívánság műsor!
1: Tiszteletem, kolléganője megígérte, hogy az ellenőrnek szóló dalomat leadja a tankcsapdától a debreceni fiúk. Az ellenőr, a villamos ellenőr. Gyereket olyan méltáltal büntette meg, most iskola kezdés előtt, mikor vásárolni kellene, amiért nyitva volt a dobozos üdítőitala, erre 10 000 forint a megbüntette a gyereket. Én csak annyit kérek, hogy figyeljünk oda kicsikre, tanítani kell őket. Hát ő a jövő nemzeti. Szépen meg lehetett volna magyarázni, fiam, ezt nem szabad, ez nem illik, ez tiltott dolog, létre szállja le, és a következő villamosan eljön. Máskor ért ne csinálj. De nem azt, hogy 10 000 forintra megbüntetem, mikor azt se tudjuk, mennyibe fog kerülni a füzetek, könyvek, meg egyéb dolgok. Iskola kezdés. Épp, hogy elballagott, majd most megy hívni be az unokámat.

Kornél írt nekünk üzenetet. Sziasztok! Az én drága kis Szofinnak, a család szemefényének szeretném küldeni Ina és Sompa közösét, az Appot, és küldöm mindenkinek is, aki a Best FM-et hallgatja. Nagyon szépen köszönjük! Ez a dal pedig a keddéli kívánságműsor zárja 14 óra előtt, és hamarosan érkezik egy egyórás zené maraton, aztán Balogh Vilmos is beköszön önökhöz. Én további jó rádiózást és csodás délután kívánok mindenkinek. Szóval

0: közös sportprogramokkal ösztönzik az egyetemi dolgozókat. Emberkereskedelem Hajdú Biharban lezárult a nyomozás. Melegebb időre számíthatunk majd. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több debreceni egyetemi munkavállalót mozgat meg az intézmény dolgozói mozgásprogramja. A kezdeményezésben már mintegy 1700 munkatárs vesz részt, akik saját sporttal töltött idejüket regisztrálják. Az összegyűjtött pontok alapján pedig havonta díjazzák a legeredményesebb szervezeti egységeket. Júliusban a mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási kar végzett az élen a nagyobb létszámú egységek között. Ezzel második győzelmének köszönhetően kiemelt kategóriába került. A szervezők őszre új közösségi programokat is szerveznek, köztük pedelnyelt napot és közös túrákat. A cél továbbra is az, hogy a rendszeres mozgás mellett az egyetemi közösséget is erősítsék, közölte az uindep.hu. Lezárult a nyomozás egy Hajdú-Biharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több ember fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénzt, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két éven át tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a debreceni tankerületi központ fenntartásában. Számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanév kezdése minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdú-Biharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
2: civisbeton.hu
1: A megbízható alap.
3: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.

0: közösségi tér a technikum udvarán, sokfelé okozha tüneteket a parlagfű. Új út épülhet Bocskai kertben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. Mások felé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
0: Új csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben. Az önkormányzat beszerzést írt ki a Pacsirta út térségében tervezett beruházásra. Eszerint az új szakasz 295 méter hosszú és 4 méter széles. Aszfaltburkolatú lesz, kétirányú forgalommal. Az út mellett patkákat és csapadékvízzel vezető létesítményeket is kialakítanak, a beruházás részeként pedig a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezésre a munkaterület átadásától számítva 10 hónap áll majd rendelkezésre. A fejlesztés Európai Uniós támogatással valósulhat meg a külterületi utak fejlesztését célzó program keretében. Számolj be róla a HAON. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják itt a 104.6-on. Délután 3 óra van, én magamra zártam a stúdiót. Estig engem innen senki ki nem robbant. Addig megállás nélkül nyomatom önöknek a jobbnál jobb zenéket. Jön a Spin Doctors és a Two Princes.
5: A hírek

0: emlékszel?
1: Az Airi Mafia és Fluor Tomi, és a Pont olyan, mint rég. Ez pedig itt a Best FM a 104.6-on, és nagyon zsizsegnek a trafipaxok kint az utakon. Azt mondják a hallgatóink, hogy ellenőrzés van a 481-es úton. Ez ugye az a rövid néhány kilométeres útszakasz, ami Mikepércs előtt a 47-est összeköti az M35-össel. Bent a városban pedig trafiznak a Kassai úton, a Hódosnál, és működik a trafibox a Jánosi utcán is.
2: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Hát ismerjük a debreceni és a környékbeli utakat, biztos, hogy ma délután is lesz miről beszélni ezekkel kapcsolatban, de hát ezért vagyunk mi egymásnak, hogy összedolgozzunk. Úgyis látják, hogy mi történik odakint az utakon, mondják el nekünk, és hogy mi pedig elmondhassuk mindenkinek. Szóval küldjenek közlekedési infókat, SMS Viber 30 9 33 104 6, vagy hívjanak az 500 540, csak óvatosan. És útközben is Best FM, jön mindjárt a Labus és a Sweet Dreams.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
5: Augusztus 28-29. Vár a Trekroot Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen, a Trekroot 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
6: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilab festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.

hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és aki a virágot szereti, hát az egyrészt rossz ember nem lehet, másrészt pedig a következő napokban valószínűleg itt lesz Debrecenben, hiszen hivatalosan ma kezdődik a karneváli hét, augusztus 18-től 23-ig tart idén, de hát azért az elmúlt napokban már jó pár olyan program volt a városban, ami így vagy úgy, ha más nem hangulatában, egy kicsit azért kapcsolódott a világkarneválhoz. Kezdődnek az ingyenes koncertek is a Kossuth téren. Ma 21 órától a Klasszikusok éjszakája címmel a Kodály Filharmonikusok fognak fellépni. Lesz ülőhely is kialakítva a Kossuth téren, az fizetős, viszont a tér összes többi részéről ingyenesen lehet végighallgatni a koncertet. Holnap a 4S Street és a Follow the Flow játszik, augusztus 20-án este 10-től a Valmar a színpadon, utána a 21-én pénteken lép föl a Sztárban Sztár és Horváth Tamás, 22-én este pedig Nagy Bogér zenekara, illetve a Kowalski meg a Vega játszik, de hát ez nyilván csak a programoknak a csúcsa, ezen kívül még rengeteg más fog történni a városban a következő napokban. Én javaslom önöknek, hogy a debreceni virágkarnevál.hu oldalt azt sűrűn nézegessék, ott mindent megtalálnak. A Lady Karnevál az illene most ide igazán, de nem ez jön, hanem Purple Disco Machine és a Substitution.

Ezt a fám, a 104.6-ot hallgatják, és sajnos a ma délután sem úsztuk meg baleset nélkül. Több hallgatónk is írja, hogy történt egy ütközés a Tisza István utca és a 60 utca kereszteződésében, és elég nagy tolódás van már most is, pedig néhány perccel ezelőtt történt az eset. Ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. Tehát sajnos baleset a Tisza István utca és a 60 utca kereszteződésében. Legyenek óvatosak. A Besten pedig Pinkének el.

hallgatják, Debrecen kedvencei nálunk szólnak a 104.6-on. És a mai nappal kapcsolatban a legjobb hír, hogy ma reggel 6-kor megszüntették az egyes fokozatú vízkorlátozást Debrecenben, éjjel-éjjel hip-hip hurrá. Ugye mindenki emlékszik rá, ezt itt a legnagyobb kánikulában, a legnagyobb szárazság idején kellett bevezetni a folyamatos és zavartalan ivóvízellátás biztosítása érdekében. Ma reggel 6-kor viszont feloldották, de a szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy ennek ellenére azért a takarékoskodás az továbbra is indokolt, sőt nagyon úgy néz ki, hogy itt a jövőben az életünk részévé kell, hogy váljon, tehát olyan nagyon szigorú korlátozásokra most jelen pillanatban nincs szükség, de a pazarlást azért azt továbbra is próbáljuk kerülni. Tehát ma reggel 6-kor megszűnt az egyes fokozatú vízkorlátozás Debrecenben. Viszont a csapból is folynak a jobbnál jobb zenék nálunk. Jön a Midnight-tól és a Beds Are Burning, ez a Best FM.

hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. 4 óra van, akik most éppen angolosan távoznak a munkahelyükről, azokra nagyon irigyek vagyunk. A többiekben pedig tartjuk a lelket mindjárt például ezzel a dallal.

0: Feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcán. Eredményes védekezés a Szőlőkapóca ellen. Ingyenes programokkal készültek a napokban Hajdú-Biharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Eredményes volt a védekezés a Szőlőkapóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
2: Kapóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor bekevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszőlő.
0: Számos ingyenes program várta a kikapcsolódni vágyókat Hajdú-Biharban a napokban. A kínálatban koncertek, falunapok, gasztronómiai rendezvények, hagyományőrző programok és családi események is szerepeltek. Balmazújvároson például a Kastélykerti Esték háromnapos programsorozata kínált szórakozási lehetőséget, ahol gyermekprogramok, kertmozi, kulturális események és esti fürdőzés ismerte az érdeklődőket. A színpadon pedig ismert előadók léptek fel, írta a HAON. Debrecenben pedig az első gin fesztivál után a karneváli hét programjai vannak a fókuszban, hiszen csütörtökön államalapításunk ünnepén vonulnak fel a virágkocsik és a különböző táncművészek, illetve előadók.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdú-Biharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
4: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen, 4 óra elmúlt, remélem már nem sokáig kell komoly és fontos emberként viselkedniük, lassanként lehet hazamenni, és a délutáni csúcsforgalom ritmusát is megadjuk a legjobb zenékkel. Jöjjön Bruno Mars és az I Just Might.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és Zoli nevű hallgatónk üzeni mindenkinek, aki az utakon van, hogy a Sámsoni úton ma délután is kötélidegzet kell, míg az amúgy sem egy Forma 1-es pálya ilyenkor, de most kimondottan áll a Sámsoni úton a forgalom egészen a Budai-Nagyantalig. Ennek az oka az Acsádi úti aszfaltozás, ahol váltakozó irányban engedik a forgalmat, jelzőrök irányítanak jelenleg, és tehát a Sámsoni úton nagyon lassan lehet haladni. Legyen mindenki türelmes, vigyázzanak magukra. A Besten viszont padlógáz, jön a Cobra Starship, és a You Make Me Feel.

0: tessék már egy kis karneváli hangulat. Gustavo Lima és a Bala de Boa.
1: 104.6 Best FM.
0: És tényleg mindig van miről beszélni az utakkal kapcsolatban. Például fontos, hogy holnap reggel 6:30-tól, várhatóan délután 5-ig útépítés zajlik majd a Füredi úton, a Dózsa-György utca és az Egyetem Sugár út között. Ez többek között azt is jelenti majd, hogy a 12-es és a 23-as buszok kerülőúton közlekednek. A klinika felé vezető oldalon kihagyják a Nádor utca és a Szent László görögkatolikus gimnázium megálló helyeket, tehát két megálló kimaradt holnap a 12-es és a 23-as busz útvonalából reggel 6:30-tól délután 5-ig. Ha nem sikerült megjegyezni, semmi gond, irány a dkv.hu oldal, ahol megtalálják ennek is a részleteit. Mi is megyünk tovább közben a saját utunkon. Lady Gaga és a Born This Way mindjárt itt a Besten.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
6: Mit kínál a Maxiláj?
7: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
6: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
8: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Autodrom önkiszolgáló mosó. Maxi Hubbal. Szoboszlói út vége.
1: Reklámot hallottak.
9: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Hey, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, mindenki hazafelé tart, ez érezhető is a város forgalmán. Legyenek nagyon óvatosak, vigyázzanak egymásra. Mi a helyzet a Jánosi utcai trafival? Rég jelentettek róla a hallgatóink, dolgozik-e még, mérnek-e még ott a rendőrök? Valaki elmondhatná, vagy megírhatná, köszönöm szépen. És közben pedig már lehet dalokat kérni, 5 órától kívánság műsor, csak mondom, hogy aki nem kér dalt, annak egész héten langyos lesz a sörre a virágkarneválom. Én nem kockáztatnék. Szóval hívjanak 500-540, innentől kezdve gyűjtöm a kéréseket a mai kivéhez. És persze addig is lesz mit hallgatni. DJ Szatmári jön.

hallgatják a 104.6-on. Gábor írja, hogy még mindig trafi van a 471-esen, ahol szoktak. Debrecen és Sámson között a Debrecen felé vezető oldalon Sziki gyakornál mérnek. Köszönjük szépen a helyzetjelentést, és most azok figyeljenek egy kicsit, akik a Jedlikányos utca környékén élnek. A következő napokban ugyanis folytatja a tesztüzemét az EcoPro gyár. Az úgynevezett evaporátor berendezést tesztelik most ezen a héten. Hát gondolom, senkinek nem kell magyarázni, hogy az micsoda. Lényeg a lényeg, hogy a teszt során alacsony hőmérsékletű megtisztított levegőt fognak a gyárból kiengedni, és ez nagy valószínűséggel pára formájában fog lecsapódni. A gyár előre hangsúlyozta, hogy ez teljesen ártalmatlan, senki ne jegye meg, senkinek semmi teendője nincs a dologgal. Ha mégis kellemetlenséget okozna ez valakinek, akkor elnézést és megértést kérnek. Ez a tesztüzem egyébként várhatóan vasárnapig tart majd. Nálunk pedig 5-től 7-ig tart a kívánságműsor. Ez azt jelenti, hogy nem sokára kezdünk. Szükségem lesz kérésekre. Már hívhatnak az 500-540-en. És addig is itt a Tame Impala és a Dracula.

Ez a Best FM a 104-on, és itt a délutáni csúcsforgalom kellős közepén hadd mutassak önöknek egy újdonságot. Szerintem sokaknak ismerős lesz a TikTokról, mert ott nagyon fölkapták az utóbbi időben. Egy amerikai duo, Temper City jön, és az a Self-Aware. Hát maga a dal az túlgondolásról, párkapcsolati bizonytalanságról, illúziókról, túlzott önreflexióról szól, szóval hát nem egy ilyen kis könnyed nyári slágerecske, de néha ilyen is kell. Szóval a Temper City és a Self-Aware. Aztán 5-től kíván semmi.

0: közös sportprogramokkal ösztönzik az egyetemi dolgozókat. Emberkereskedelem Hajdúbiharban lezárult a nyomozás. Melegebb időre számíthatunk majd. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több debreceni egyetemi munkavállalót mozgat meg az intézmény dolgozói mozgásprogramja. A kezdeményezésben már mintegy 1700 munkatárs vesz részt, akik saját sporttal töltött idejüket regisztrálják. Az összegyűjtött pontok alapján pedig havonta díjazzák a legeredményesebb szervezeti egységeket. Júliusban a mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási kar végzett az élen a nagyobb létszámú egységek között. Ezzel második győzelmének köszönhetően kiemelt kategóriába került. A szervezők őszre új közösségi programokat is szerveznek, köztük pedelnyelt napot és közös túrákat. A cél továbbra is az, hogy a rendszeres mozgás mellett az egyetemi közösséget is erősítsék, közölte az oindep.hu. Lezárult a nyomozás egy Hajdúbiharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több ember fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénzt, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két évvel tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a debreceni tankerületi központ fenntartásában. Számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanévkezdésre minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
1: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
3: Balog István Vilmos.
4: Hello!
3: Az a helyzet, hogy van egy visszautasíthatatlan ajánlatom önöknek. Ha ide csörögnek, akkor lejátszom a kedvenc dalukat. Szerintem ez jó üzlet. Startoljon a mai kívánság műsor. Itt vagyok, ragyogok. Írjanak a 3933-1046-ra, mert azt is lehet, vagy hívjanak fel az 500-540-es Best FM forródróton. Na hát, és akkor kezdjünk neki, mert van kérés bőven. Például, sziasztok, Dua Lipától a Training Season-t szeretném kérni. Küldöm az unokatestvéremnek, Julikának szülnapjára. Köszönöm szépen, Karcsi az aláírás. Ilyen Julika, a dala természetesen nem sokára repül neki. Viszont előtte Császár előd és a Tiltott szerelem Fecó küldi Áginak. Az első telefonálunk pedig ma Szandi, szia!
5: Szandi vagyok, szia! Egy Debbie Sim számot kérek.
3: Nagyon jó választás, kinek szól?
5: A kislányomnak, Évikének szóljon.
3: Miért pont ezt küldjük neki?
5: Mert nagyon szereti. No. Köszönöm.
3: Az a legjobb indok, rendben van. Teddy Swims és a Bad Dreams, hölgyeim és uraim, startol a kívánságműsor.

0: FM, a 104.6-ot hallgatják 5-től 7-ig. Ön a főnök nálunk, ez a kívánság műsor, mindent lehet, mindent szabad, galázdálkodjanak a zenék között. Mi pedig megyünk tovább, mert hát rengeteg a kérés, minél több mindent bele kell passzíroznunk ebbe a két órába, például olyan majd a Linkin Park és az In The End, egy kicsit bekeményítünk, ezt Emese kérte tőlünk, és a kisfiának, Lacusnak küldi, és egy komoly hölgy mindeközben a vonalban, itt van velünk Lili, szia!
1: Csókolom, a Romantiktól kérem, szeretem a bőröd illatát, és apukámnak és anyukámnak küldöm.
0: Tesónak nem küldöd?
1: De neki is küld, és szeretem őket.
0: Oké, rendben van. Nem sokára jön a dalod, köszi.
1: Csókolom.
0: A Romantik és a vágyom rád, ez a pontos címe, de hát ugye szeretem a bőrönd illatát, így ismerjük inkább. Nem sokára ezzel folytatjuk a kívánságműsort. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.

0: szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: Soha nem

0: Beindultunk rendesen, kívánságműsor ezerrel, ez itt a Best a 104.6-on. Szerintem tudják a dolgukat, de azért a rendkedvéért mutatom a telefonszámainkat.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Sziasztok! A kívánságműsorban szeretnék kérni egy Náksi és Brunner számot. Küldeném nektek és mindenkinek, aki ott volt annó a parádékon. És persze mindenki másnak is köszönöm szépen. Imre Viber üzenete volt ez. Náksi és Brunner nem sokára érkezik itt a Besten. Előtte hangulódásképpen kicsit nyugisabban. Adele és a Set Fire to the Rain. Ez Maja nagy kedvence, úgyhogy ma neki fogjuk ezt lejátszani. A következő telefonálunk pedig a vonalban.

0: Szia, Laura!
1: Hello, én egy pörgős buli számot kérek. Rád bízom, hogy mi legyen.
0: Oké, azt is rám bízod, hogy kinek szóljon?
1: Nem. A kollégáimnak küldöm a pizzába, hogy jó munkát.
0: Jó munkát nektek, oké, rendben van. Hát ez a pörgős buli szám, ez Dr. Albántól lesz az It's My Life. Mégis ezt nem én választottam, hanem Gergő is ezt kérte tőlünk. Este 7-ig tart a kívánság műsor.
2: Hi, this is

0: azért ez fölrázott mindenkit, gondolom. A 104.6-ot hallgatják.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Messze még a 7 óra, nyugodtan lehet még dalokat kérni. Csak írjanak a 3933-1046-ra, vagy csörrentsék meg az 500-540-es Best FM forró drótot. Például Sanyi írja nekünk, hogy sziasztok, a páromnak, Briginek ma van a születésnapja. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt, boldog születésnapot kíván az egész család, és szívesen meghallgatnánk az ő kedvenc dalát, az Eddától a Csak bírt ki című számot. Hát sok boldogságot az ünnepeltnek, naná, hogy jön a dala nem sokára. Viszont előtte. Haló, kívánságműsor!
2: Hello, János vagyok, itt szeretném kérni a Brostól a Van Williams-i című számot. A Sanyának küldeném.
0: Ő kicsoda?
2: Az egyik ismerősöm a buszpályadvaron dolgozik.
0: És mit csinál ott?
2: Biztonsági őrként dolgozik.
0: Mit üzenünk neki?
2: Hát, hogy jó munkát.
0: Jó biztonsági őrködés neki.
2: Igen, igen.
0: Intézem a dalt, köszönöm szépen.
2: Köszi, hello.
0: Ciao, ciao. Ha kívánságműsor, akkor 500-540. Érdemes minél hamarabb csörögni.

0: 5-től 7-ig kívánság műsor a Best FM-en. Köszi, hogy itt vannak velünk, és kérik a jobbnál jobb dalokat. Időnk még van, írni, hívni lehet, úgyhogy tegyék oda magukat ezután is. Én közben már keresem azt a dalt, amit Dóri szeretne küldeni az apukájának. Egy igazi klasszikus Billy Idol és Rebel Yell szól majd. De közben, haló, tessék, szia, adásban vagy.
1: Szia, zenét szeretnék kérni.
0: Szia, tiéd a pálya, hallgatlak.
1: The Sound of Silence-et szeretném kérni.
0: Melyiket? A régit, az eredetit, vagy az újat?
1: A remixet.
0: Kinek küldöd?
1: Barátnőimnek.
0: Hányan vannak?
1: Négyem.
0: Hogy hívják őket? Vicceset kérdeztem?
1: Hát úgy hívják, hogy Kandi, Kira, Dóri és Zsani.
0: És mit üzenünk nekik?
1: Azt, hogy szeretem őket.
0: És mit csináltok most éppen? Együtt vagytok?
1: Igen.
0: Mit csináltok?
1: Bulizunk.
0: Ünneplünk valamit?
1: Hát igen, a nyarat.
0: Ja, a nyarat. Igen, hát az sajnos már nagyon sokáig nem lehet ünnepelni, de küldjük a dalt nektek most. Köszönöm. Hello, sziasztok, csajok, hello.
1: Hello.
0: Erről beszéltünk, a Disturb és a Sound of Silence. Hello.

0: Zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Szia, Justin Biebertől kérek egy számot, Tamás küldi Anettnek, hogy szereti. Köszönöm, ha leadjátok.

0: közösségi tér a technikum udvarán. Sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű. Új út épülhet Bocskai kertben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor résztvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
0: Új csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben. Az önkormányzat beszerzést írt ki a Pacsirta út térségében tervezett beruházásra, miszerint az új szakasz 295 méter hosszú és 4 méter széles, aszfaltburkolatú lesz, két irányú forgalommal. Az út mellett patkákat és csapadékvízzel vezető létesítményeket is kialakítanak, a beruházás részeként pedig a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezése a munkaterület átadásától számítva 10 hónap áll majd rendelkezésre. A fejlesztés Európai Uniós támogatással valósulhat meg a külterületi utak fejlesztését célzó program keretében. Számolj be róla a HAON. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Köszönjük szépen a 6 órási híreket hallottuk, és hogy mit hallunk még ebben az órában, az csak önökön múlik, hiszen folytatjuk a kívánságműsort. Ami tutira jön, az Horváth Tomi és Kovalszky meg a Vega közös dala, a Fehér Holló, csak úgy érdekességként mondom, hogy Horváth Tomi és a Kovalszky meg a Vega is fellép most a karneváli héten a Kossuth téren. Horváth Tomi augusztus 21-én csütörtökön este 9:30-tól, a Kovalszky meg a Vega pedig szombat este 9:30-ra. Na de vissza ide, tehát az ő közös daluk a Fehér Holló jön majd. A vonal végén itt van velünk Szabi. Kinek szól ez a dal? Szia!
4: Hello! Szóljon ez Adrinak, Tibinek, Istvánnak és Hedvignek. Csak úgy, hogy jobb legyen a napjuk.
3: Rendben van, rajtunk nem múlik, mindjárt küldöm.
4: Köszönöm, sziasztok!
3: Hello, hello! Azért mindjárt, mert előtte még azért teljesítem Zoli kérését is. Jön az Anatör és a Talk to You.

0: a Best FM a 104.6-on. Laza kis kívánság műsor ma is 5-től 7-ig. Szóljanak bele, hogy mi szóljon. Az 500-540-en lehet hívni. A 39-33-104-6-ra pedig szorgosan küldhetik az SMS és Viber üzeneteket. Például nem sokára szól a Beatles klasszikusa Yesterday. Sanyi kérte, és a feleségének Mónikának küldi. Szeretlek. Ez az üzenet, hát mi más is lehetne. Jó szó, szia!
1: Szia! Ha még nem volt, akkor egy Azaria számot kérnék. Aha. Mondjuk a 3 kortyot.
0: 3 kort, nagyon jó. Kinek küldött, hova szól?
1: Hát a kedvenc kollégámnak, a Mikinek küldöm születésnapjára. Hétvégén ünneplünk. Ezt üzenem neki.
0: Oké, köszi szépen.
1: Köszönöm.
0: Jön a dal mindjárt, a Best kívánság műsora. Pörög tovább este 7-ig.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu

0: Na, hip-hop boys, és az ott várok rád, én pedig itt várok önökre. Jöhetnek még a kérések, este hétig tart a kívánság misra bestem.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Kata azt írja, hogy sziasztok, a páromnak, Norbinak szeretném küldeni a közös dalunkat, Balázs Fecótól a Csönd évét. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, ő a mindenem, az egész életemet vele akarom leélni. Romantika nem sokára. Viszont előtte itt van velünk valaki a vonalban, és szia, hallgatlak!
3: Szia, Pisti vagyok. Szia, Pisti. És Hugeltől kérek egy számot.
0: Oké. Okay.
3: Remélem jól mondtam a nevét.
0: Senki nem tudja, hogy kell kiejteni a nevét, úgyhogy nem tud elrontani.
3: Akkor oké. Okay.
0: Kinek szól?
3: Tibornak küldöm. Úton vagyunk haza Budapestről. Jó utat nekünk.
0: Oké, okay, vigyázzatok magatokra. Jön a Moving to the Sun, csak itt, csak most, csak nektek.
3: Nagyon jó lesz, köszönjük szépen.

0: 98 Best FM. Minden nap kívánság műsor 5-től 7-ig. Az időnk az kezd szorítani. Úgyhogy én az önök helyében most már azért eléggé sietnék a kérésekkel. Lehet írni, lehet hívni, amelyik éppen kényelmesebb. Például Magdicska annyit ír nekünk. Sziasztok! Az unokámat szeretném köszönteni születésnapja alkalmából. Ricsikének üzenem, hogy nagyon szerettem őt. Sok boldogságot, valami jó pörgős dalt küldjetek neki. Rendben van, boldog szülinapot. Hát ez a pörgős dal lehet például a Gála és a Freed from Desire, amihez István írja. Sziasztok! Szeretném küldeni ezt a debreceni Masorette együttesnek. Küldjük, gondolom készülnek ezerrel a világkarnevára. Előtte Manueltől a Voodoo Baba Flóra kérésére kerül elő, és természetesen telefonálunk is van.
1: Jó napot kívánok! Az én nevem Horváth Ádám. A Backstreet Boys-tól kérném a Larger Than Life-ot, hogyha lehet.
0: Hogy ne lehetne? Az nagyon jó kis dal. Oké. Kinek küldöd?
1: A családomnak.
0: Mit üzensz a családnak?
1: Hogy jó szórakozást.
0: Tegnap is te kértél a Backstreet Boys-t, ugye?
1: Igen, tegnap is én kértem.
0: És bele is fért a kívánság műsorba?
1: Igen, belefért.
0: Megnyugodtam, jó van. Te vagy a nagy Backstreet Boys rajongó, vagy a családból valaki?
1: Én.
0: Oké, okay, rendben. Holnap is kérsz egy Backstreet Boys számot?
1: Igen.
0: Jó van, én itt leszek. Köszi, hello.
1: Slát.
0: Minden napra egy Backstreet Boys. Ez a best kívánság műsora.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Janka vagyok, és a zöld, a bíbor és a fekete című szám szóljon a férjemnek, Jenőnek, hogy szeretem nagyon őt. Köszönöm szépen, szép estét!
0: A Best FM kívánságműsor.

0: FM kívánságműsor.
1: Szia, Zsolt vagyok. Szeretnék kérni egy számot, a Beréb Tamás, azt hiszem a Dr. Béressel, amikor az Ambor Jimmy számot feldolgozzák.
2: Ugye nem bántad meg?
1: Igen, igen, azt szeretném kérni. Páromnak küldeném, Dinának, mondom, hogy nagyon szeretem őt. Itt van a fiam, a Dávika, barátaim a Szabolcs, Nóri, Krisztián, Evelin és a két kisávó.
2: Ez egy úgynevezett buli, ahol most
1: igen,
2: vagy?
1: Igen, igen, igen.
2: Buli. Mit ünneplünk, mi történik?
1: Éppen csak egy összeröppen is van egész hétre. Itt vagyunk Siófokon.
2: Hát ez egy nyaralás tulajdonképpen.
1: Úgy van, úgy bizony.
2: De jó nektek. Mikor jöttök haza?
1: Majd csak vasárnap.
2: Addig valahogy megpróbáljuk kibírni nélkületek.
1: Köszönjük, ja. Igen. Majd vasárnap érkezünk, így van.
2: Várunk, küldöm a dalt.
1: Köszönöm szépen, szia.
2: Hát akkor ez lesz a mai búcsúdalunk. Dr. Béres és Veréb Tomi, ugye nem bántad meg, és hát mint a verébén is repülök haza. Holnap találkozunk, hello, hello.

0: feloldották az útzárat a Budai Nagyantal utcán. Eredményes védekezés a szőlőkapóca ellen. Ingyenes programokkal készültek a napokban Hajdú-Biharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Eredményes volt a védekezés a szőlőkapóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
2: Kapóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszőlő.
0: Számos ingyenes program várta a kikapcsolódni vágyókat Hajdú-Biharban a napokban. A kínálatban koncertek, falunapok, gasztronómiai rendezvények, hagyományozó programok és családi események is szerepeltek. Balmazújvároson például a Kastélykerti Esték háromnapos programsorozata kínált szórakozási lehetőséget, ahol gyermekprogramok, kertmozi, kulturális események és esti fürdőzés is várta az érdeklődőket. A színpadon pedig ismert előadók léptek fel, írta a HAON. Debrecenben pedig az első gym fesztivál után a karneváli hét programjai vannak a fókuszban, hiszen csütörtökön államalapításunk ünnepén vonulnak fel a virágkocsik és a különböző táncművészek, illetve előadók. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdú-Biharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: közös sportprogramokkal ösztönzik az egyetemi dolgozókat. Emberkereskedelem Hajdú-Biharban lezárult a nyomozás. Melegebb időre számíthatunk majd. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több debreceni egyetemi munkavállalót mozgat meg az intézménye dolgozói mozgásprogramja. A kezdeményezésben már mintegy 1700 munkatárs vesz részt, akik saját sporttal töltött idejüket regisztrálják. Az összegyűjtött pontok alapján pedig havonta díjazzák a legeredményesebb szervezeti egységeket. Júliusban a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar végzett az élen a nagyobb létszámú egységek között. Ezzel második győzelmének köszönhetően kiemelt kategóriába került. A szervezők őszre új közösségi programokat is szerveznek, köztük pedelniat napot és közös túrákat. A cél továbbra is az, hogy a rendszeres mozgás mellett az egyetemi közösséget is erősítsék, közölte az oindep.hu. Lezárult a nyomozás egy Hajdú-Biharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több ember fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénz, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két évvel tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség, számolt be róla a HAON. A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a debreceni tankerületi központ fenntartásában, számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanévkezdésre minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdú-Biharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: hallgathatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.

0: közösségi tér a technikum udvarán, sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű. Új út épülhet Bocskai kertben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor résztvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltése is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
0: Új csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben. Az önkormányzat beszerzést írt ki a Pacsirta út térségében tervezett beruházásra, miszerint az új szakasz 295 méter hosszú és 4 méter széles, aszfaltburkolatú lesz, kétirányú forgalommal. Az út mellett patkákat és csapadékvízzel vezető létesítményeket is kialakítanak, a beruházás részeként pedig a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezése a munkaterület átadásától számítva 10 hónap áll majd rendelkezésre. A fejlesztés Európai Uniós támogatással valósulhat meg a külterületi utak fejlesztését célzó program keretében. Számolt be róla a HAON. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: feloldották az utcárat a Budai Nagyantal utcán. Eredményes védekezés a szőlőkapóca ellen. Ingyenes programokkal készültek a napokban Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Eredményes volt a védekezés a szőlőkapóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
2: Kapóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszörlő.
0: Számos ingyenes program várta a kikapcsolódni vágyókat Hajdúbiharban a napokban. A kínálatban koncertek, falunapok, gasztronómiai rendezvények, hagyományozó programok és családi események is szerepeltek. Balmazújvároson például a Kastélykerti Esték háromnapos programsorozata kínált szórakozási lehetőséget, ahol gyermekprogramok, kertmozi, kulturális események és esti fürdőzés is várta az érdeklődőket. A színpadon pedig ismert előadók léptek fel, írta a HAON. Debrecenben pedig az első Gin Fesztivál után a karneváli hét programjai vannak a fókuszban, hiszen csütörtökön államalapításunk ünnepén vonulnak fel a virágkocsik és a különböző táncművészek, illetve előadók. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: Podcast-en.
1: Tudolhatod.
2: Énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
2: A legjobb dalokat.
1: Ez.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hola! Van ott valaki?
2: Itt a Baywatch, mi a vészhelyzet, vétel?
1: Ayuda, por favor! Mis amigas y yo estamos en un yate! Estamos perdidos y hay fuego por todos lados!
2: Mi a pontos helyük, vétel?
1: Gringa! A pontos helyünk az óceánriban! Estupida! No siento mi cara!
3: Hívd a parti őrséget, van egy 1073-asunk. Én viszem a Webra-re, te is CG a mentő egyes. Gyerünk, gyerünk, nyomás!
4: Na várjuk, várjatok, mi van? Mit csinálunk? Summer, Summer, mi a 1073-as?
5: Tűz!
4: Tűz? Mármint az óceánon.
5: Elkezdhetnél tanulni.
4: Ja, tudom, vettem. Megyek. Ott Ali.
3: Hol van most? Vedd át a gázt!
4: Az lehetetlen!
3: Húj át a hónom alatt és vedd át ezt a szájba vert gázt!
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Azt a durva!

Dolgom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,